0: πάμε κάπου άλλη καπόδες από τα αυτοκίνητα, η Οτζάδε, η Οτζέκε, το Πούντα. Στη σχετική της φιέστας, είμαι τάμπιν φίλας, που είναι αυτοί μας πλαχικότητα, που είμαι μπιέστα του Τρέι, αν είχω βέστα έτσι, θα μου πει να σου είσαι δετάλια.
1: Dobro, onda mislim da smo evo sve rekli, da smo slušateljima i slušateljicama približili Bit na moru, festival koji se održava 3 dana u Puntu, da je program stvarno jako bogat i da svatko može pronaći nešto za sebe.
0: Nadamo se da se vidimo na Bitu na moru.
1: Nadamo se da se vidimo. Hvala vam Petra i ugodan ostatak dana.
0: Ugodan dan, ženja.
2: Enice,
1: molim.
2: Kao je uvijek lijepo, kao uvijek vrhunski. Evo, dali smo, nismo sve informacije dali jer stvarno imamo jako puno događanja još uvijek, ali ja sam rekao, naš čas skratit ćemo čakulu, gremo mi još malo zasvirati možda sve te ne u neke i nabrojila Petra, ali ja sam odabra ipak Klapo Krk i Otok od zlata za sam kraj. To je jedna njihova svojevrsna himna, ako ne grešim.
1: Lepo si odaro, lepo evo za kraj. Ja se slažem da je možda lepše da prestanemo govoriti, da samo uživamo ova muzike.
2: Tako je, idemo sa glazbom. Ena, pozdrav još jednom i čujemo se, došli ti malo dan.
1: Pozdrav i tebi, Serđo.